0: Kadang muncul. Di kios kia sih, kesut dulu, kesut dulu.
1: Nanok FM, ida sok tenut pingkoti tisak, sisa mengonder mi, nanok da 1-0-0 afinan nul. Mini pingko mi, ikko eset put 3000 kroner, ikko eset anret 15000 kroner. Pingkot suara sih.
2: Nanok FM.